0: azt mondom, a panelszínálitásnak nincsak tabura, úgy tudom, hogy aztán tudom, hogy nem tudom, hogy jön.
1: Yeah.